Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

street.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Köröcsika.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: A Fusion Machine formáció a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Ahonnan jöttél című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

sose fogod, kinek a jobb keze bal. Jót sose hal, él, mint a parton a hal. Fortuna gyors szekeré, te nem vagy szekeres, meg vagyon írva, hogy pénzt azt te sose keres.

0: Jazznapló.
1: A leghosszabb jazz szóló az indiai-amerikai V.J. Ivor nevéhez fűződik. A jazz zongorista egy 2019-es New Yorki koncertjén több mint 3 órán át improvizált megszakítás nélkül. Ezen időtartam alatt összegyúrva a jazz, a klasszikus és az indiai zene motívum kincsét. A különleges zenei utazást a közönség álló ovációval díjazta, ráadásul az eseményről felvétel is készült, melyet végül koncertalbumként jelentettek meg. Ivor játékát a kritikusok egyfajta folyamatos történetmesélésnek titulálták, és bár a Guinness Rekordok könyve hivatalosan nem jegyzi, szakmai körökben feltétlenül rekordként tartják számon. Külön kuriózum, hogy a szóló közben a zenész semmilyen ismétlést nem alkalmazott. Minden pontja teljesen improvizatív volt.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

várj, amíg kézen foglak. Erre arra vágyom, merre van a párom, erre arra járt, mikorra megtalálom.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazzben különösen fontosak a nagy fesztiválok, de a Montreali Nemzetközi Jazz Fesztivál még ezen rendezvények között is csúcstartó. Évente 2 millió látogatót vonz, 10 nap leforgása alatt több száz koncerttel. A fesztivál 1980 óta működik, és mára a jazz olimpiájává nőtte ki magát. Olyan világsztárok léptek fel itt, mint Ella Fitzgerald, Miles Davis vagy éppen Diana Krall. A belvárosi szabadtéri színpadokon a koncertek többsége ingyenes. A fesztivál alatt Montreal belvárosa gyakorlatilag egy hatalmas zenei térré változik át. 2004-ben a rendezvény a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült, hatalmas nézőszáma miatt. Európában a montreali kistestvéreként a svájci székhelyű Montreux a párja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten, július 16-án. A Junior Prima díjas Egri János Junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A koncert műsorán elsősorban az Egri Junior trió tagjainak saját kompozíciói szerepelnek, középpontban a fúziós jazz energikus, groove központú világával, melyben a modern hangzás és a lendületes interaktív zenélés találkozik egymással. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső trió, mely formáció július 16-án Pécset próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Azt gondolom, hogy Robert Glasper harmónia világa stílusteremtő, és nagyszerű hidat képez a pop, az R&B és a jazz között. A triója inkább a jazzes irányt követi, de nagyon sok R&B és soul előadóval dolgozik együtt, és ilyen szempontból is hasonló lelkek vagyunk. És volt szerencsém a New York-i Blue Note Jazz Clubban meghallgatni néhány éve, ami az egyik legkomolyabb koncertélményem volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Mozaik. Csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma is 6 interjút hallhatnak a Jazz Mozaikban a beszélgetések készítői, közvetlen munkatársaim Weisz Gábor és Veres Emese Gyöngyvér nevében is köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztőt, Fellegi Lénárdot hallják. Több szabadtéri rendezvényről, fesztiválokról esik szó, de egy klub újranyitása is a program kínálat része. Nézzük a közeljövő eseményeit szép sorban, kezdjük a Rosie Riesling Jazz Fesztivállal. Veszprémben az Óváros tér szecessziós épületei között kap helyet a tematikus zenei és gasztrofesztivál, 10 napon keresztül naponta 3 koncertet élvezhetnek az igényes zenekedvelői, de hogy csak magyar vagy esetleg külföldi fellépők is lesznek, illetve az idei fesztivál hogy is néz ki, akár a korábbiakhoz képest, van-e változást, erről kérdezem Mészáros Zoltánt, a Veszprém Fest igazgatóját. Nézzük először a Rosie Riesling és jazz napokat, majd rákérdezek, hogy konkrét jazz fellépője lesz a Veszprém Festnek.
3: Most már Rosie Riesling Jazz Fesztiválnak neveztük a korábban jazz napokat viselő rendezvényünket. Azt gondoltuk, hogy kinőtte magát egy önálló fesztivállá. 16. évben kerül egyébként megrendezésre. Ugye ez eredetileg a Veszprém Festnek egy kísérő rendezvénye volt. Azt gondoltuk, hogy kellene azoknak is minőségi fesztivál élvényt biztosítani, akik nem tudnak, vagy nem akarnak a nagy színpad jegyeit megvásárolni, vagy nem az ő zene ízlésük szerint való, amit ott éppen látnak. És egy nagy siker lett, tehát 20-25 ezer ember látogatót fogadunk ebben a 10 napban. Itt ellentétben a nagy színpaddal a 70-80% a közönségnek az veszprémi környéki, és 20-30% az, aki régióból, vagy a Balatonról, vagy a nagy színpadunk után átjönnek egyébként, ez nagyon jellemző, és még fesztivál élményben szeretnének egy ideig maradni. Úgyhogy bizonyos értelemben ellenpontja a nagy színpadnak, tehát míg a nagy színpadunkon jellemzően nemzetközi fellépők vannak, legyen szó a jazzről, a bluesról, a popról, a operáról korábban, vagy világzenéről, itt a jazz és a magyar jazz és a jazz környéki műfajok jelennek meg. Ezen azt értem, hogy azért van itt bluesból, funkyból, soulból, rockabillyből is érkező zenekar, de alapvetően a jazzre épül. Ezen belül nyilván a vokáli jazzre. Tehát az egyik oka annak, hogy mi viszonylag sok magyar olyan jazzzenekart léptettünk fel, akik énekes nőkre épülnek. Annak egyébként az oka, hogy azt gondoljuk, hogy ebben a millióben, ami egy balatoni borfalu által körbezárt Óváros tér, a város szíve, a régi piactér, ahol egyébként tényleg több száz fajta balatoni bort lehet kóstolni, tehát ilyen balatoni bor régió missziónk is van. A Sapszon Orsitól kezdve a Gereben Zitán át, a Kelemen Angelikától, a Nagy Noémiig, nem is tudom kiket mondják, még Kovács Alíz, aki például idén a Stinky Bucks-al érkezik majd, úgyhogy tényleg sok jazzénekes nő van. Ugye nyilván a vokális jazz az egy kellemes, kedvesebb arcát mutatja a jazznek, mondjuk a free jazzhez képest, vagy az instrumentális jazzhez képest, és azt gondoljuk, hogy ebben a barátokkal, családokkal kijövünk, együtt vagyunk, beszélgetünk, jól érezzük magunkat egy gyönyörű téren. Ez a vonala a jazznek jobban illik. Úgyhogy idén is ezt csináljuk, és ez a rendezvény ugye 10-én, július 10-én kezdődik pénteken, és 19-én vasárnap este lesz majd vége.
2: Július 10-től minden nap, tehát 3 koncert, 19 órától, 21 órától és 23 órától, jól mondom?
3: Így van. Kicsit változott a sáv, tehát azokon a napokon, pénteken, szombaton az azért a fő nap, és azokon a napokon kaptunk olyan visszajelzést, hogy a nagy színpadunk, ahol a nemzetközi fellépőink játszanak, és hát jellemző 3-11 környékén a História kertben, amelyünk légvonalban 200-300 méterre van, még annyira se az óváros tértől. Elég jelentős mennyiségű látogatónk szeretne még utána egy ilyen fesztivál élményben maradni, és hogy ahhoz képest a korábbi rendszer, amikor 12 környékén vége volt az utolsó sávos koncertnek, az túl korán van, és amúgy a fölértek éppen csak, hogy bele tudtak csípni a utolsó koncert legvégébe, úgyhogy ezt ezeken a napokon arrébb toljuk, úgyhogy igazából ezt is figyelembe vesszük, és próbálunk nekik is ott még egy olyan léptékű koncertélményt a magyar jazzisták tekintetében a kis színpadunkon, mert a Rosélizzi Jazz kis színpadunknak is nevezzük, ami ezt a problémát is orvosolja.
2: Veszprém Fest. Itt ugye nagyon változatos, hogy kik a meghívottak. Idén van-e kifejezett jazzformáció, vagy akit mondjuk említhetünk, mint jazzfellépő?
3: Hát a Pink Martinit föl kell hozni nyilván, mert az az a zenekar, aki ugyan tiltakozik az ellen, a klasszikus jazz zenekar, nem tiltakozik, de nem igaz rájuk az a recept, tudod, hogy a klasszikus jazz zenekar. Nagyon sok dolguk nyilván jazzbe hajlik és jazzre épül, de azért a popba, a sanzonba, a bossa novába, a latin standardekbe is nyúlik. De nagyon sokrétű zenekar, ugye, hát a Pink Martin egyébként egy koktél, amiben ugye a lényeg az, hogy nagyon sokfajta összetevőből jön ki a végleges ital, hát ők is ezt csinálják, tehát énekelnek franciául, ugye a Szimpatik nevű nagy berobbanó slágerük, az franciául éneklik, de énekelnek nyilván angolul, énekelnek portugálul, spanyolul, olaszul, tehát egy elképesztően színes és nagy repertoárral rendelkező, és egyébként tizenvalahány emberrel a színpadot benépítő zenekarról van szó, mert a többi fellépünk, a Juanez, ugye, aki egy több mint 20-szoros latin Grammy-díjas, 4-szeres Grammy-díjas kolumbiai születésű latin pop zenész, hát nem köthető a jazzhez egyáltalán, a Beth Hart, akit azért blues zenésznek, blues énekesnek, zongoristának apostrofál a nemzetközi sajtó, és nem ok nélkül, ez is inkább a blueshoz tartozik, hát a Kraftwerk, az pedig aztán teljesen, ez az 1970 vagy 72-ben alakult düsseldorfi elektronikus zenekar, hát ők tényleg ikonjai, legendája, aztán később rájuk épülő elektronikus zenének, úgyhogy ilyen szempontból tényleg azt lehet mondani, hogy megtartotta a Veszprém Fest azt, hogy napról napra viszonylag zenei tekintetben különböző profilú és különböző műfajokat Veszprémben színpadra állító zenészek érkeznek a világ csapatából.
2: Szóba került a Pink Martini és a slágerük, idézzük ezt most a Mészáros Zoltánnal készült beszélgetésünk után kedvcsinálóként.

0: A jazz és a bor fesztiválja a következő esemény, amiről hallhatnak bővebben a mai Jazz Mozaikban. A Balatonboglári eseménysorozatról Veres Emese Gyöngyvér beszélgetett a szervezővel, Szalai Tündével.
1: Még mielőtt a 26. fesztiválról beszélgetnénk, azt kérdezném meg, hogy amikor nekifogott az idei szervezésnek, tudta-e, hogy ezt a kezdeményezését, ezt a munkásságát egy díjjal fogják jutalmazni? Gondolok itt a Pernyi András díjra, amelyet februárban vehetett át.
2: Nem tudtam. Meglepett és meghatott. Nagyon boldoggá tett, mert hogy ez a díj nem az enyém, hanem ez a miénk. Azért 40-50 lelkes emberi, aki megvalósítja ezt.
1: A Balatonboglári kult kikötőben lesz ez a Jazz és Bor Fesztivál, mint mindig, július 8-a és 11-e között. Babos Gyulára is emlékeznek, de mindig odafigyelnek fiatalokra, újdonságokra. Hogyan épült fel az idei fesztivál?
2: Igyekszünk minden évben ezt úgy szervezni, hogy a visszatérő partnereink, akik segítenek megvalósítani, azok mellett lehetőség szerint mutathassunk olyanokat, akik fiatal, feltörekvő zenekarok, vagy valamilyen izgalmas új formációt hoznak a jazz életbe, és szerintem az idei év is így sikeredett, hogy nagyon izgalmas koncerteket fognak hallani a kedves vendégek.
1: Akár Magyaró Kornél, akár Nagy János, vagy Balogh Kálmán nevét, a Budapest Jazz Orkesztráját nem kell bemutatni. Nézzük is meg, hogy kik fognak fellépni.
2: Szerdai nap a kezdő napunk. Itt Magyaró Kornél és Papes Péter duóját hallhatják. Magyaró Kornél és Papes Péter duóban még nem volt nálunk, és ez egy lemez bemutató anyag lesz, amit hoznak ide hozzánk. Vajázser zenekar érkezik, Nagy János triója, szerdai napon csütörtökön Mester Dániel trió és Balogh Kálmán az első fellépünk. Balogh Kálmánnal mi régóta dolgozunk együtt, de a népzene vonalán, úgyhogy nekünk ez egy különleges, izgalmas történet lesz, hogy Kálmán mindzenészt is meghallgathatjuk, valamint a modern Art Orchestra Erkel duettek produkciójával várjuk a vendégeket. Pénteken a Gyárfás István trió, valamint a Szimbiózis 5 zenekar lép fel. Nagyon fiatal és nagyon-nagyon tehetséges zenészekből áll, úgyhogy nagy izgalommal várjuk a produkciókat. És a szombati záró napunkon a New Day Sextet, valamint a Budapest Jazz Orchestra lesz, akikkel zárjuk a fesztiválunkat.
1: A fiatalokra hogyan esett a választás?
2: Ez nálunk nagyon sok esetben úgy történik, hogy ajánlás folyamán, meg hogy nekünk van egy törzs közönségünk, aki szokott azért írkálni, hogy kiket szeretnének, és konkrétan a közönségből pár jazzrajongó mondta, hogy itt-ott hallották őket, és fantasztikusak, és itt a helyük, jöjjenek el hozzánk is egy kicsit. Úgyhogy közkívánatra, mondhatom röviden azt, hogy közkívánatra lépnek fel nálunk.
1: Talán néhány szót ejtsünk Babos Gyuláról, hiszen minden évben megtesszük. Ugye mentoruk volt.
2: Gyulának köszönhető, hogy egyáltalán vagyunk. Ez az első szárny próbálgatásunknál Babos művész úr hívott oda magához, és azt kérdezte, hogy ezt te csinálod-e. Mondtam, hogy igen. Akarod-e jövőre is? Mondtam, hogy igen. És aztán innentől jöttek a segítő mozdulatok, a segítő gondolatok, úgyhogy Babos Gyula minden évben segített összeállítani a műsort. Óvó személyt mindig a fesztiválunk körül tartotta, és nagyon-nagyon-nagyon hiányzik.
1: Tulajdonképpen neki köszönheti azt, hogy jazzzene rajongó lett?
2: Igen, a két mentorunknak, a Babos Gyulának és a másik, akit meg kell említsek, Fekete Kovács Kornél, ő például az én zenei ízlésemet és figyelmemet nagyon erőteljesen motiválja és segít, úgyhogy igen, hát a művészeknek köszönhető, és a személyes kapcsolatoknak, hiszen mindegyik zenész olyan csodálatos magánember is, hogy nem lehet nem megszeretni előbb-utóbb a zenéjüket.
1: Úgy gondolom, hogy most talán ajánljunk Babos Gyulától egy számot, hiszen mindig rá is emlékeznek. Mi lenne az, amit választana tőle?
2: A Bosszaroma című számot ajánlanám, hogy mindannyian emlékezzünk együtt, és jöjjenek, hallgassunk csodás zenét nálunk.

0: A 23. siófoki New Orleans Jazz Festival pénteken indul és vasárnapig tart. A Benkó Dixieland Band is fellép, a vezetőjüket Csikós Miklóst kérdeztem úgy általában a csapatról és természetesen a fellépésükről és az aktualitásokról.
1: A Benkó Dixieland Band él és virul és működik. 1957-ben alakult a zenekar, azóta ugye a 69. évét tapossa, és a mai napig vannak fellépéseink. Hát egyrészt meg tudom említeni a Benkó klubot, ami most éppen nyári szünetet tart, de szeptemberben nyitunk, és újra heti rendszerességgel szerdánként 7-től várjuk a látogatókat. Ezen kívül ott vagyunk a nyári fesztiválokon, voltunk már Tatán a Víz Zenevirág Fesztiválon, egy nagyon hangulatos balatonfelvidéki klubkoncertet tartottunk, és készülünk a siófoki New Orleans Jazz Festival fellépésünkre, ami most július 10-én pénteken esedékes.
0: Segíts nekünk, mert nem ti vagytok a szervezői, de azt hiszem, hogy voltatok ti már korábban ezen a fesztiválon.
1: Így van, már a 2010-es évek közepétől minden évben ott tudunk lenni. A fesztivál szervezője egyébként és ötletgazdája Bényei Tamás, a Hard Jazz Band zenekarvezetője, és azt kell mondjam, hogy rajtunk kívül több neves zenekar érkezik, tehát érdemes kilátogatni. Pénteken, amikor mi is játszunk, Robbie Meyer Jazz Band-del indul a program, majd a Hungarian Banjo Kings következik. 7:30-tól játszik az első, 8:45-tól a második zenekar, mi pedig este 10-től a záró fellépők leszünk a Benkó Dixieland Band-del. De szombaton lesz Molnár Dixieland, Apáti Dixieland, Árpi Show, Dennert Árpi zenekara, vasárnap pedig a Kánáró és a Hard Jazz Band zárja a műsort, úgyhogy háromnapos intenzív esti program várható Siófok főterén a víztorony lábánál lévő szabadtéri színpadon.
0: Milyen válogatással készültök, illetve van-e olyan aktualitás, amit muszáj megemlíteni a Benkó Dixieland Band házatájáról?
1: Igen, el kell mondani a hallgatóknak, hogy nagy változások vannak folyamatosan egy 69 éves zenekar életében. Benkó Sándor 2015-ben, december 15-én hunyt el, de a zenekar azóta is dolgozik tovább, és az utóbbi években Nagy Iván, pozanosunk, énekesünk, hangszerelőnk volt a zenekar vezető, ő pedig nyugdíjba vonult januárban. Tehát idén januárban vettem át én a stafétabotot, aki beőgözöm a zenekarban 2010. január óta, és volt néhány tagcserénk is, tehát azt tudom mondani, hogy jó erőben és nagy lelkesedéssel dolgozunk tovább. Sokszor fel is teszik nekünk, hogy vajon ez tényleg a Benkó Dixieland Band-e, és hogy ugyanaz a zenekar-e. És erre azt tudom válaszolni, több szempont is van, hogy miért visszük tovább ezt a nevet. Az egyik az, hogy Benkó Sándor évekkel már a halála előtt mondta nekünk, hogy fent kell maradnia a bandának, fent kell maradnia a névnek, ő azt szeretné, hogyha ez tovább élne ő utána is, és közvetlenül a halála előtti napokban is fölhívott személyesen engem is, amikor elmondta, hogy egy nagy műtét vár rá, de srácok, folytassátok. Ez az egyik indok, hogy ezt visszük tovább. A másik az, hogy miután ez egy élő műfaj, ezért én azt gondolom, hogy akkor tudjuk ezt a Benkó hagyományt méltóképpen őrizni és vinni tovább, hogyha élőként visszük tovább, tehát hogyha a zenekar tovább játszik, játssza a hangszereléseket, és megtöltjük természetesen az új tagoknak az életével, amellett, hogy betartjuk a stílusnak a szabályait és visszük a hangszereléseket. Hogyha csak bakelit lemezen vagy más hanghordozókon lehetne hallgatni ezt a zenét, nyilván az is fontos, és erre is buzdítok mindenkit, de mégis, hogyha élőben, koncerteken is a klubban lehet találkozni vele, akkor az egész más élmény, és talán tovább fönn tud maradni ez a hagyomány. A harmadik talán az, hogy szeretjük ezt a zenét játszani, és a zenekar törzsét még mindig azok a kollégák alkotják, akik vagy a Benkó Sándor életében már a zenekar tagjai voltak, vagy pedig a zenekar körül, mint vendégművész, mint tanítvány, mint saját nevelt ott voltak, tehát ennek a Benkó családnak a tagjai voltak, úgyhogy ezáltal is van egy folytonosság, jogfolytonosság, ha úgy tetszik. Aktualitása pedig, a kérdésre válaszolva, talán az idei év mottóját tudnám mondani, ami Benkó Dixieland Band Reloaded, azaz újratöltve, aminek a jelentése a mi értelmezésünkben kettős. Az egyik az, hogy újratöltjük azokkal a régi hangszerelésekkel, melyeknek nagy része egyébként Nagy Iván nevéhez fűződik, a zenekar műsorát, repertoárját, ezek főleg a 72-es piros-fekete lemeztől kezdődően a 80-as éveik végéig tartó időszakra jellemző hangszerelések és lemezválogatások, ezeket játsszuk. Másrészt pedig újra töltjük azzal a fiatalos hangzással, lelkesedéssel, amit az új kollégák hoztak be a zenekarban, meg szeretnénk mutatni az ő szulisztikus tudásukat, és e kettőből épül ez az újra töltött műsor, ami egyébként a Siófoki Fesztivál műsorunk gerincét is alkotja. Még egy különlegessége van a pénteki fellépésnek, a zenekar trombitásaként Szaluki Béla fog szerepelni pénteken. Egyébként trombitásunk Lázár István, és Szaluki Béla Béluci éveken keresztül volt vezéregyénisége a bandának, viszont az utóbbi pár évben nem vele dolgoztunk, most viszont vendégművészként újra a színpadon üdvözölhetjük.
0: Nem vagytok olyan sokan a zenekarban, elmondott, hogy kik alkotják most?
1: Igen, ahogy az előbb is mondtam, Lázár István a trombitásunk énekesünk, aki egyébként a 80-as évek óta a Benkó család része, a Lucky Boys zenekarból ismerik sokan, illetve Don Lázi néven szerepel az utóbbi években. Lázi mellett a másik rezesünk Pap Mátyás, aki a 2024-es év junior prímadíjas előadó művésze volt, egy kiváló pozanos. Klarinétosunk pedig Berkó Domonkos, akiről annyit érdemes még tudni, hogy Benkó Sándorhoz hasonlóan a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán diplomázott, tehát van egy azonos polgári foglalkozásuk, emellett Domi a jazz tanszakra is jár, és egy fantasztikus fiatal tehetség. Zongorán Nagy Iván, a zongorista Nagy Iván dolgozik velünk, Benjón Hegedűs Csaba, aki a Benkó Sándor által kiválasztott és támogatott zenészként még gyerekkorában került közel hozzánk, és már a zenekarnak valódi tagja. Emellett Kovacsevics Gábor dobol, és Csikós Miklós vagyok én a nagybőgőnél.
0: Most már csak egyetlen kérdésünk maradt, hogy milyen zenét idézzünk.
1: Szeretnék egy Benkó Dixielent felvételt ajánlani, mégpedig pont annak a bizonyos aranycsapatnak a felvételei közül, ez 1986-ban a La Fiesta Grande lemezen jelent meg. A szám egyébként az egyik legelső tradicionális Dixielen nóta, a címe Tiger Reggae.

0: Innentől a mai Jazz Mozaikban Weisz Gábor készítette interjúkat hallhatnak. Az első téma egy háromnapos dalszerző és zeneszerző workshop.
1: A dal nem az akkordoknál kezdődik, címmel alkotói műhelyt indít a Fényes Szabolcs Alapítvány. És ezen belül is a dal, ami megszólal címmel, lesz egy program, aminek vezetője Nagy Ábel Márton junior primadíjas zenész és zeneszerző, aki most éppen sajnos külföldön tartózkodik, ezért nem vele, hanem édesapjával, Nagy János Jancsa, jazz zongorista, zeneszerzővel beszélgetünk erről. Én arra kérlek, hogy egy-két mondatot először mondjál magáról az alapítványról.
2: Igen, hát amiért én beszélhetek erről, az nem elsősorban az, hogy az Ábelnek az édesapja vagyok, hanem hogy a Fényes Szabolcs Alapítványnak az elnöke. Ez az alapítvány ugye elég régmúltra tekint vissza. Wolf Péter, Malek Miklós és társai voltak a alapítványnak a gondozói, Wolf Péter volt az elnöke, és egy pár évvel ezelőtt kértek meg, hogy vegyük át ezt az alapítványt, és folytassuk a hagyományokat. Most Fényes Szabolcs évforduló következnek, és ezért is gondoltunk arra, hogy különböző programokat szervezünk. Ilyen lesz majd ősszel a Budapest Jazz Clubban, amikor a Trionkkal és Pocsai Krisztinával Fényes Szabolcs dalokat, Fényes Szabolcs estet rendezünk. Tervezünk különböző podcasteket is, ami ebben a témában Kottáknak a megjelenését, és ebben a folyamatban vagy sorozatban rendezzük meg ezt az első ilyen dalszerző workshopot, már említett Nagy Ábel Márton junior primadíjas és kint Bécsben Zavinó díjat is kapó zeneszerző, zongorista rendez meg. Ugye azért is tartjuk fontosnak egy ilyen workshopot, hogy ne csak a múltba révedjünk azáltal, hogy Fényes Szabolcsnak a különböző dalait előadjuk, a Kottákat újra kiadjuk, hanem egy picit a jövő generációit is megszólítsuk ebben a műfajban, illetve esetleg keverve mindezt a jazz műfajánval, és így nem csak a hagyományokat ápoljuk, hanem egyben segítjük a fiatal zeneszerző palántákat.
1: És mikor és hol lesz ez a workshop?
2: Ez a workshop, ez július 14-től 16-ig lesz, ez minden nap 10-től 4 óráig egy ilyen napközis jelleggel leszendezve, mint egy ilyen napközis tábor, tehát még utána még bőven lehet éjszaka folytatni a zeneszerzést, hogy másnapra még felkészültebben tudjon jönni az ember. Ez Budafokon lesz az alapítványnak a termében. Regisztrálni lehet a fényeszabolcsalapítvány.hu weboldalon, találjuk meg a pontos leírását ennek a kurzusnak, és ott van a regisztrációs link is, ahol lehet jelentkezni erre az alkalomra.
1: Ezen a kurzuson itt Fényes Szabolcs dalait fogjátok hallgatni és elemezni, vagy pedig Fényes Szabolcs stílusában próbáltok, vagy azt próbálja Ábel majd megmutatni, hogy hogyan szerzett ő dalokat, tehát mi a célja, vagy mit fogtok itt pontosabban csinálni?
2: Ez egy dalszerző kurzus, tehát annyiban kapcsolódik, úgymond Fényes Szabolcshoz, hogy hasonló műfajban folyik az oktatás, vagy hát hívhatjuk így is, tehát hogy elsősorban nem jazz improvizációról fogunk beszélni, illetve fog beszélni az Ábel, hanem arról, hogy hogyan születnek ezek a mai táncdalok, hogyha fogalmazhatok így. Mind a három napnak más a tematikája lesz, amikor a groove-ról lesz szó, lesz, amikor magáról a dallamról lesz, amikor a harmonizálásról, tehát hogy ilyesmikről lesz szó. Tehát maga a dalszerzésről fog szólni ez a kurzus.
1: Esetleg, amit megalkotnak itt a résztvevők, utána elő is adjátok?
2: Mi az is előfordulhat, ezt én nem tudom pontosan, hogy mi, de elképzelhető, hogy valamikorra tervezünk majd egy olyan koncert alkalmat, amikor ha itt születnek olyan dalok, amiket elő lehet adni, akkor azok meg is fognak szólalni.
1: Egy kicsit térjünk most rád, illetve a triódra, hogy most július közepe után még itt nyáron léptek-e fel valahol valamikor?
2: Július elején fogunk fellépni a Balatonboglári Fesztiválon, ami most már, ha jól tudom, 20 éve működik, ez egy ilyen jubileumi alkalom lesz, és aztán pedig augusztus elején, 7-én fogunk az Alba Régia Jazz Fesztiválon fellépni, és utána én pedig, hát szintén trióban, de nem ebben a trióban fogok menni Olaszországba, ahol Frank Gambale triójával játszom, Frank Gambale fog gitározni értelemszerűen, Dominik Di Piazza basszus gitározik, és jó magam pedig zongorázom, ahogy tavasszal is voltak ilyen koncertek, így ez folytatódik a nyáron is.
1: Esetleg most a triótól válasszunk egy dalt.
2: Az Úton című felvételt javaslom meghallgatásra.

0: Július 11-én 20 órakor az Óbudai Társas Körben Jazz meg minden címmel lesz Dórika és a Rombolók koncert. Dórika alatt Behomi Dóri jazz énekesnő és futbolistát ismerhetjük. Dóri, az utóbbi időben egy picit kevesebbet hallottam rólad. Mivel foglalkoztál?
1: Hát valóban a jazz szénában nem vagyok annyira most jelen. Ez igazából nem az én választásom, valahogy így alakult. Hát a Budapest Bárral koncertezem, most már 18 éve igen aktívan, úgyhogy azért aki színpadon akar látni engem, az megtalál gyakran, vidéken is és Budapesten is. Úgyhogy hát leginkább ezt csinálom, illetve mert a jazz meg azzal is azért voltak két feladataink a tavalyi évben, illetve nekem is van egy rádióműsorom, a Rádió Café-n a kettes szemrendszer, amit szerkesztek és műsorvezettek Peres Dóri kolléganőmmel most már jó pár éve, úgyhogy
0: nem unatkozom.
1: Nem unatkozom, aktívan dolgozom, igen. De hát a Budapest Bár ugye az elsődleges profilom és a zenei családom.
0: És akkor most hogy újra jazzt énekelsz, és a Rombolók zenekarodat is mutasd be, légy szíves, hiszen ez egy nagyon egyedi név.
1: Hát egyedi név, de nem egy friss formációról beszélhetünk, mert gyakorlatilag most kikére számom, hogy hány éve diplomáztunk a jazz tanszakon, ott alapítottuk a Dórika és a Rombolókat 1998-ban, úgyhogy mindenki kiszámolhatja, hogy hány éve alakult ez a zenekar. Steiger Zoltán gitárossal és Rej Gyuri basszusgitárossal csináltuk annak idején, iskolai berkeken belül kezdtünk együtt zenélni, és aztán együtt maradtunk, és megalapítottuk ezt a zenekart, amit egyébként a Babos Gyula nevezett el így, a dinamikára, illetve az energiákra utalva ezzel a névvel. Ez a Rombolók zenekar azért ez egy régebbi történet, és szerintem aki ismeri az én pályafutásomat, azoknak nem lesz ismeretlen. Hát természetesen az embernek mindig szüksége van régi új impulzusokra, úgyhogy ezért időről időre nekem is szükségem van arra, hogy saját zenekarommal is koncertezzek, más stílust is énekeljek, mint amit mindennapokban szoktam. Jazzhez is visszatérjek, illetve a hangszeremhez, a fuvolához is visszatérjek. A Dórika és a Rombolókban ugyanannyit fuvolázom is, mint énekelek. Illetve ami nagyon fontos, hogy egy pár évvel ezelőtt lett egy saját albumunk, minden dal címmel, és erről is fogunk dalokat játszani most az Óbudai Társas Körben.
0: Schneider Zolit és Frey Gyurit említetted már, de ugye még két tag van, őket is említsük meg.
1: Van még két tag. Az Óbudai Társas Körben négyen leszünk összesen, mert sajnos a Fésűs Ádám, aki a billentyűs, nem tud mégsem eljönni. De hát a Rombolók alapvetően azért ez egy kvártett volt, mindig örültünk, hogyha van billentyűsünk, de most Fésűs Ádit nélkülöznünk el, Molnár Mátyás fog dobolni. Úgyhogy így leszünk négyen.
0: Saját szerzeményeid lesznek, ugye? És standardek, gondolom.
1: Így van, igen, igen, nagyon jól mondod. A saját szerzeményeket, azokat úgy kell elképzelni, hogy ezeket a Schneider Zoltán írta, és én írtam a szövegét. Tehát így áll össze ez a szerzőpáros, illetve leszek instrumentális dalok is, amiben én csak fuvolázom, saját számokat, azokat is Zoli írta, úgyhogy ez lesz a szerzői része, és természetesen a közönségnek arra részére is tekintettel vagyunk, akik a jazz standardek miatt jönnek, azokból is válogatok egy párat, mert én nagyon szeretem ezeket a régi amerikai dalokat, úgyhogy abból is válogattam a repertoárban.
0: Kicsit a jazz fuvolázásról beszélj, mert én mindig örülök, amikor jazzest hallok fuvolázni, hiszen én nagyon szeretem, amikor fuvolán jazzt játszanak. Te fuvolaszakon végeztél, gondolom, és amikor a jazzzel elkezdtél foglalkozni, akkor mi gondoltad, hogy fuvolán is játszol jazz?
1: Végül is adott volt, mert ugye én egyszerre csináltam a két egyetemet. Tehát én egyszerre végeztem a klasszikus fuvolaszakot, párhuzamosan végeztem az énekszakkal a jazz tanszakon, és hát ugyanannyira volt kézben ugye a hangszerem, mint amennyire az ének tanulmányaimban az éneklés, sőt jobban, mert hát azért ugye a fuvolázást 10 éves korom óta csináltam, és az én szememben teljesen természetes volt, hogy van itt egy olyan zicser, amit nehéz lenne kihagyni. Igazából erre nem a tanáraim buzdítottak a főiskolán valahogy, erre nem voltak nyitottak, hanem a zenésztársaim, és itt a Rombolókat kell kiemelnem, mert ahogy mi összeálltunk, és elkezdtünk már így a főiskola évei alatt együtt dolgozni, ők voltak elsősorban azok, akik biztattak engem, hogy mindenképpen ne csak a témát játszam, az improvizációt is próbáljam meg, csináljam, tehát ők ezzel támogattak ebben a dologban, Úgyhogy végül így lett a kezembe a fuvola. Ugye tehát technikai, meg a hangszer megszólaltatási problémáim nyilván nem voltak, mert mindent el tudtam játszani, csak akartam, hiszen abból volt egy diplomám, vagy lett egy diplomám fuvolából. Inkább az volt, hogy így a jazz részen is valamelyes a stílusba bele kellett illeszkednem. De szerintem ez elég alapvető volt, hogyha van egy hangszer, ami az enyém, akkor azt azért az éneklés mellett még megmutatom.
0: Most beszélgetésünk végén arra kérlek, hogy válassz egy számot, gondolom erről az albumról, ami nem olyan régen megjelent, hogy kedvet csináljunk a hallgatóknak, mit hallgassunk most?
1: Tudjátok mit? A Balaton című számunkat ajánlanám nektek, mert ez nagyon aktuális most így a nyár közepén is, itt a meleg közepén. Én a Balatonról, az egyik nagy szerelmemről, a Balatonról írtam egy dalt, úgyhogy akkor ezt ajánlom, sok szeretettel a figyelmetekben. Körülön.

0: Úgy gondolom, hogy nagyon sokunk örömére bő másfél év után ismét megnyílt a Rádai utcában az If Jazz Café. Arra biztos mindenki nagyon jól emlékszik, hogy Hoffmann György alias Hofi vezette 18 évig ezt az intézményt. Most 4 fiatal ember úgy gondolta, hogy újjáéleszti ezt a helyet. Közülük kettejükkel fogok most beszélgetni, Horváth Zsolttal és Szabó Bálinttal. Nem tudom, kihez forduljak előbb, talán Zsolt, hogyan jött az ötlet, hogy itt 4-en összeálljatok és újra nyissátok ezt a helyet?
1: Hát nagyon egyszerű a helyzet, mert szerettünk ide járni, legalábbis mi ketten a Bálinttal talán többször voltunk itt. Én amikor felköltöztem Budapestre 10. februárjában, akkor minden energiámat abba fektettem, hogy keressek jó jazzes helyeket és hallgassak jó zenéket, és a Bálint megjött velem és néztük mindig a koncerteket. Az igazság, hogy ez egy nagyon üdvös színfoltja volt Budapestnek mindig, mert itt a közönséggel viszonylag szoros kontextusban találkoztak a zenészek, és nem az volt, hogy fával dobva egy hatalmas színpadra mindenki is ilyen elérhetetlen volt, hanem itt úgy érezte az ember, hogy a rétlernek a koncertnek, amikor itt hallgatta a zenét. És mikor mi megláttuk, hogy ugye a Hofi árulja a helyet, a bérleti jogot, és szeretne valamilyen váltást belevinni, akkor mi nagyon szerettük volna ezt továbbvinni, amit ő felépített. Mi nem megváltoztatni akartuk a helyet, hanem azokat a foltokat betömni, ami esetleg a felújítással sikerült, és onnantól kezdve pedig folytatni azt, amit ő 18 évig letett az asztalra. Hát nem egy kis feladat, hogy mindenkinek megfeleljünk, próbáljuk a legjobbat kihozni belőle.
0: Főleg az utolsó években nagyon gyakran olyan vád érte ezt a helyet, hogy túl hangos, tehát hogy sok ilyen probléma volt, ezt próbáltátok kiküszöbölni most? Bár...
2: Abszolút mérték. Igen, mi is találkoztunk már abban az időszakban is, amikor ide jártunk, hogy voltak kérdések ugye a klub körül, főleg itt azt hiszem ez a Covid utáni időszakban volt főképpen kérdés. És ugye ez nekünk is felkerült a térképünkre, amikor elkezdtünk üzletileg azon gondolkodni, hogy akkor ezt a helyet tulajdonképpen mi átvennénk és üzemeltetnénk. Úgyhogy körbejártuk ezt a kérdést. A meglepetés az volt, hogy többnyire befogadó közösséggel találkoztunk a szomszédok részéről, például a Rádai utca 19 lakóival, kifejezetten támogatólagosak, akár a szomszédok is. Biztosan felmerülhetnek kérdések, de szerintem ez meg vele járója egy sétáló utcának, főleg Budapesten, a fővárosban. Mi azzal próbálunk ehhez hozzájárulni, hogy elkerüljük ezeket a problémákat, hogy a felújításnál figyelembe vettük akár az üvegnél, akár a légtechnika használatánál azokat a lehetőségeket, hogy mind a közönség számára egyébként egy élvezhető atmoszférát nyújtsunk, másik részről értelemszerűen a lakókra is odafigyeljünk, és mi arra törekedtünk mind a felújítás alatt, mind a közeljövőben is arra fogunk törekedni, hogy az itt lakó közösségnek a részei legyünk, jó szomszédként tulajdonképpen együtt élve hozzuk be a jazzt ismételten a Rádai utca 19-be, és mindemellett egyébként pedig a közösség javára is szolgálhassunk.
0: Másodikán csütörtökön beszélgetünk, és elsőjén volt az első koncert. Milyen tapasztalatok voltak?
1: Hát eddig teljesen pozitív a zenészek részéről mindenképpen, ők nagyon meg voltak elégedve, azt mondták, hogy eddig még így nem tapasztalták a gitárjukat visszahallani, mint ami most történt, úgyhogy bízom benne, hogy tényleg ez a hangszigetelés, ahogy Bálint is mondta, igyekeztünk olyan anyagokat használni, olyan apró változtatásokat a helyen, hogy ne verődjön a hang minden irányból, hogy tényleg az élvezhető, értékelhető hangok jussanak ki, és aztán kevésbé lesz zavaró, mert hogyha nem egy csengőbongó valamit hallanak kint az utcán, hanem tényleg karakteres hangokat, akkor lehet, hogy nem lesz ebből akkora felháborodás, de hát nyilván a puding próbálja az evés, szóval meglátjuk, hogy mit bír a Rádai utca, és megpróbálunk alkalmazkodni ehhez. Egyelőre pozitív a visszajelzés.
0: Hoffmann György idejében napi rendszerességgel volt a koncertek, ezt követni szeretnétek? Most is így lesz?
2: Ez egy nagyon sarkalatos kérdés, mert ugye az IF-nek az egyik fő üzenete és az egyik ilyen fő megkülönböztető jegye az volt, hogy minden este volt koncert, az év 365 napjából minden este az ember hallgathatott élő jazzzenét Budapesten, ami egyedülálló szerintem még jelen pillanatában is, hogyha azt vesszük. Meg kell néznünk, hogy a jelenlegi gazdasági és egyéb körülmények mit tesznek lehetővé. Mi alapvető célunk, ahogy Zsolt is elmondta, az, hogy megtartsuk a karakterét a helynek. Értelemszerűen tettünk egy-két transfervallást így 20 év üzemelés után a karakterében, megjelenésében a helyre, de alapvetően azt a mondjuk úgy küldetését a helynek, amit a Zsolt is megfogalmazott, hogy egy elérhető, befogadó közeg legyen mind a zenészek számára, mind a közönségre, aki találkozni akar a zenészekkel, arra mindenképpen lehetőséget akarunk biztosítani. Hogy ezt azt szolgálja a legjobban, hogy minden este legyen koncert, vagy az, hogy esetleg egy-két napot lekurtítunk belőle, és a hét nem minden napján szolgáltatunk zenét, ez még nem egy eldöntött kérdés. Az biztos, hogy most kezdetben fokozatosságra fogunk törekedni, szóval az lesz a fő célunk, hogy főképpen a péntek szombat esték, de a szerdák, csütörtökök megteljenek zenével. Vasárnapra is vannak már egyébként gondolataink, hogy a vasárnapokat hogyan lehet, hogy a vendéglátásban ez mindig egy halottabb nap, mondjuk úgy a hétfőhöz és a kedhez hasonlóan. Az emberek kevésbé járnak ki akár kultúrát, vagy bármilyen más egyéb tevékenységet fogyasztani. Úgyhogy ezt meglátjuk, ez még egy nyitott kérdés, de törekszünk arra, hogy azt a

0: Vezve. Erre a hétre már van, de hát ugye jövő héttől lesz a 8. adás megtartva. Egyet viszont el tudok mondani, hogy jelenleg kisebb koncertekkel megyünk, és 18-án lesz egy nagy megnyitónk. Úgyhogy addig is szeretnénk zenét biztosítani, de ezeket a koncerteket még nem tekintjük a megnyitónak az eseményének, hanem majd a 18-a után fogunk tudni már egy komplett koncertnaptárat létrehozni, és ezzel tovább menni.
1: Esetleg mit tudunk mutatni most a hallgatóknak? Előzetesen beszéltünk arról, hogy a tegnapi Kalmár Zoltán trió koncertet felvették. Hát, hogy ebből esetleg tudunk mutatni?
0: Szerintem mindenképpen Kalmár Zolitól el kell kérnem a felvételt, és utána minden további nélkül be tudunk belőle játszani egy kis részletet.

Csütörtöki koncertek, Andrea Manzoni és Maura Sigura a BMC Opus Jazz Klubban lép fel, a Balázs Elemér Group pedig a Várkert Bazár Öntőház udvarában ad koncertet, a Kis Attila Bandet pedig a Budapest Jazz Klubban várják. Pénteken a Holland Jazz Streeten Hugh Grace és Scheller Ákos duója játszik 18 órától a Hollán Ernő sétáló utcán. Szintén pénteken két említésre érdemes esemény van még. A Tűzkös Halamon All Stars a BMC Opus Jazz Clubban lép fel, a Budapest Jazz Clubban is rendeznek koncertet Alaran Jazzest, Gypsy Jazz Band. Szombaton Fuzio Group feat. Kertész Erika lemezbemutató lesz New Visions, a BMC Opus Jazz Clubban hallhatók az új album dalai. Jövő hét kedden a Budapest Jazz Clubban Voice and Guitar Micheller Mirtil és Pintér Tibor duója szórakoztatja a közönséget, és július 15-én, tehát jövő hét szerdán a BMC Opus Jazz Clubban a Zádor Kovács duó koncertezik.

0: Így ért véget a mai Jazz Mozaik. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Fellegi Lénárdot hallották. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Impro. Ez volt a Jazz Mozaik a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Czakó Virág Kvartett koncertje hallható, majd ezt követően a Várajai Petra Trió, valamint a Mózes Tamara Nagy János duó koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: 2008-ban nyitotta meg kapuit a Múzeum utcai Kossuth Klubban a Budapest Jazz Klub, mely a hét minden napján várta koncertekkel a műfaj kedvelőit. Hosszú távú életképességét mutatja, hogy a 2012-es Hollánerdő utcába költözést is sikerrel vészelte át. Széles spektrumon mozgó, a hazai jazz élet egészét átfogni szándékozó klubról van szó, koncertkínálatából különösen a Harmónia Jazz műhely szervezte koncepciózus és értékcentrikus péntek esték kiemelkedőek. A Budapest Jazz Club mellett a fővárosi jazz élet másik fontos bástyája a 2013. márciusában a Budapest Music Center új grandiózus épületében megnyílt Opus Jazz Club. Itt a BMC helyi lemezkiadójának köszönhetően rögzítési lehetőség is kínálkozik.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Impro. Old That Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Czakó Virág Kvartett koncertje hallható, majd ezt követően a Várajai Petra Trió, valamint a Mózes Tamara Nagy János duó koncertje hallható.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Egy magyar szöveggel improvizálni, ott a pont a ritmikai dolgok miatt, illetve a nyelvezet miatt egyszerűen távolabbi. A jazzhez nagyon az angol áll szerintem közel. Nekem például egyértelműen angolul. A angol az, ami közelebb áll hozzám, és jobban is szeretek angolul jazzt énekelni. Meg egyébként nem is nagyon volt arra példa, hogy magyarul énekeljek, hogy kifejezetten magyarul jazzt. Inkább azt mondanám, hogy jazzhez közeli stílusokban már persze énekeltem.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Tengeri Attila, piros bicikli formációja, a Szabcsi Rádió küldbe a dalot felhívásának egyik győztese. Veszélyes érzés című daluk következik most a Szabcsi Rádióba.

0: Műsorajánló.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Czakó Virág Kvartett koncertje hallható, majd ezt követően a Várajai Petra Trió, valamint a Mózes Tamara Nagy János duó koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: You know it?

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A jazz az nem létező műfaj lenne blues nélkül. Tehát ugye azt is szokták mondani, hogy alapvetően a legelső könnyű zenei forma, az maga a blues zenei forma volt. De egyébként azt hiszem Willie Dixon mondott egy olyan mondatot, hogy az egész zenei környezetet így egy faként értelmeznénk, akkor a fa gyökere az maga a blues lenne, és a kinövő különböző ágok, gajak az az összes többi zenei műfaj, tehát ott helyezkedne el még a jazz is. Tehát, hogy azért a blues egy olyan alapműfaj, amit nem szabad elfelejteni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior primadíjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Az együttes tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen találkoztak egymással, majd a modális és a kortárs jazz elemeiből saját repertoár dolgoztak ki. A tagok Trippei Máté, Virág Benedek, Kapolcsi Szabó Levente, Gyányi Tamás és Majsai Roland. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécset próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Czakó Virág Kvartett koncertje hallható, majd ezt követően a Várajai Petra Trió, valamint a Mózes Tamara Nagy János duó koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Érdekes, ám rövid utat járt be a magyar jazz történetében a Supergroup formáció, melyet Dés László szaxofonos vezetett a 70-es években. Mielőtt feloszlott volna a dimenzió, tagjai tettek egy figyelemre méltó kezdeményezést a rock és a jazz világ közelítésére. 1981 karácsonyára Dés László és Másik János kitalálta, hogy a Marcibányi téren, fenn a nagyteremben, az esemény ünnepi hangulatának emelésére a koncertjükre elhívnak több jófülű, jókezű, improvizálni képes a rockert. Solti Jánost, Karácsony Jánost, Tátrai Tibort és Ler Istvánt. És közös műsort állítanak össze. Az alkalminak szánt rendkívül sikeres koncert után viszont mindannyian úgy gondolták, érdemes lenne ezzel a produkcióval a következő évben turnéra menni, és esetleg albumon is megjelentetni. Szó-szót követett, végül aztán nyáron lett turné, és őszre album is. A hazai rock és jazz fanatikusok körében mindkettő jelentős sikert aratott.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Czakó Virág Kvartett koncertje hallható, majd ezt követően a Várajai Petra Trió, valamint a Mózes Tamara Nagy János duó koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

keres, nem tudom, hogy hülye vagy helyes, csak frissítem a Skype-on, kicsit röhelyes.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Én nem tanulok mondjuk 6 éves koromtól fogva zenét, és nem jártam konzervatóriumba, nem jártam utána a jazz tanszékre, és mégis itt vagyok. Tehát most azt mondanám, hogy szerintem a legnagyobb része azért nem tanulható. Tehát egyszerűen vannak szabályok, de aztán amikor valaki kiáll a színpadra, akkor ott nincs idő gondolkodni. Tehát vagy érti és érzi magától a zenei összefüggés, vagy egyszerűen matematikailag jó lesz az, amit csinál, de zeneileg akkor sem lesz ott az a plusz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Czakó Virág Kvartett koncertje hallható, majd ezt követően a Várajai Petra Trió, valamint a Mózes Tamara Nagy János duó koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Tulajdonképpen majdnem ugyanaz a dinamikája egy bálzenélésnek, mint egy zeneakadémiai föllépésnek. Ugyanazokat az energiákat kell használni, csak a következmények mások. Tehát mondjuk a lagzin, mi nem vagyunk jók, és három szám után nem áll föl a násznép táncolni, akkor az örömapa ott elő fog kerülni, és abból baj lesz neked. Az utcán csak nem állnak meg, és nem dobnak pénzt. A zeneakadémián meg lehet, hogy nem jön legközelebb, tehát nem fog kifütyülni, de ha nem érzi bármelyik szintéren azt a fajta szükséges energiát, azt a megfogalmazhatatlan valamit, ami őt érdekli, akkor nincs meg a varázslat. És nagyon jó nem a színpad mögé bújni, meg nem a diploma mögé bújni, meg nem a művészség mögé bújni, hanem úgy őszintén oda tenni magad. És nekem ez nagy segítség volt, ez a fajta úgymond civil muzsikálás.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A Junior Prima díjas Egri János Junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A koncert műsorán elsősorban az Egri Junior Trió tagjainak saját kompozíciói szerepelnek, középpontban a fúziós jazz energikus, groove központú világával, melyben a modern hangzás és a lendületes interaktív zenélés találkozik egymással. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécsett próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Czakó Virág Kvartett koncertje hallható, majd ezt követően a Várajai Petra Trió, valamint a Mózes Tamara Nagy János duó koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Norvégia, Svédország, Finnország és Dánia különösen erős jazz hagyományokkal bír. Főként az ESM Records által filmjelzett északi hangzás révén. A norvég Jan Garbarek szaxofonja a természet csend és tér meditációjává vált. A svéd Esbjörn Svensson trió a jazz, pop és elektronika keverékével lett világhírű. A dán jazz élet középpontja Kopenhága. Itt éltek olyan amerikai legendák is, mint Dexter Gordon vagy Ben Webster. Az északi jazz fő jellemzői melankólia, lassú építkezés, nyitott harmóniák és a folklór finom jelenléte. Itt a jazz nem kitárulkozó, hanem jóval inkább introspektív, hömpölygő, akár egy zenei táj.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Czakó Virág Kvartett koncertje hallható, majd ezt követően a Várajai Petra Trió, valamint a Mózes Tamara Nagy János Duó koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior primadíjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Az együttes tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen találkoztak egymással, majd a modális és a kortárs jazz elemeiből saját repertoár dolgoztak ki. A tagok Trippei Máté, Virág Benedek, Kapolcsi Szabó Levente, Gyányi Tamás és Majsai Roland. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécset próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Cakó Virág Kvartett koncertje hallható. Közreműködik Rieger Attila, Cakó Péter és Csízi László.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönjük. My baby.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönjük szépen! Csizi László, Szakó Péter, Riger Attila.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönjük még egyszer. Rieger Attila, Czakó Péter, Csizi László.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: All the boys I know in a lonesome, first met you was lonesome. Came inside my heart, grew like the words seemed new to me. Oh, yes, well, I have to admit you deserve expressions. Feel it fit you, rock my brain, no.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Czakó Virág Kvartett koncertjét hallották. Közreműködött Rieger Attila, Czakó Péter és Csízi László. A felvétel az Opus Jazz Clubban készült 2023. július 29-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében a Várajai Petra Trió, valamint a Mózes Tamara Nagy János duó koncertje hallható. Közreműködik Berta Zalán és Szikora Balázs.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Let's fall in love. Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának második részében
1: a Várályai Petra trió, valamint a Mózes Tamara Nagy János duó koncertjét hallották. Közreműködött Berta Zalán és Szikora Balázs. A felvétel a Magyar Rádió 6-os stúdiójában, valamint a Márványteremben készültek 2018. március 24-én és 2015. november 13-án.
2: Ez volt a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

volt a Jazzlabor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazásban.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plusz. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.